Mane keng kan leye basse Ani lova nek lepise Stai kunom ne okumise